0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Format rádió és televízió. Az Osijeki rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök augusztus 26-ai magyar nyelvű adásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben.
1: Híreink következnek!
0: A Trump adminisztráció további kereskedelmi büntető intézkedéseket mérlegel Kanada ellen, miután Mark Carney miniszterelnök bejelentette, hogy dollárról dollárra megtarolja az Egyesült Államok által szombaton bevezetett új vámokat. Az Egyesült Államok további eszkalációja magasabb vámokat és egyéb kereskedelmi intézkedéseket is magában foglalhat Kanada ellen. Erről egy névtelenséget kérő fehérházi tisztviselő beszélt, aki szerint várható az amerikai válasz a legutóbbi kanadai lépésekre. Trump és Carney közel álltak egy megállapodáshoz, azonban a tárgyalások összeomlottak. Ennek nyomán szombat éjfél után életbe lépett az 1930-as vámtörvény 338-as szakasza alapján kivetett 50%-os vám, mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai importra. Ezt a jogszabályi lehetőséget korábban még soha nem alkalmazták. Az ottawai kormány bejelentette, hogy megduplázza az amerikai acél és alumínium termékekre kivetett megtorló vámokat, így azok mértéke 50%-ra emelkedik. Az Egyesült Államokban gyártott tejtermékekre, bútorokra, ruházati termékekre, valamint videójáték konzolokra, okostelefonokra és más elektronikai cikkekre szintén 50%-os vámot vetnek ki. Több egyéb termékre pedig 15% vagy 25% vámot vezettek be szeptember 8-ától kezdődően. Összességében ezek a megtorló intézkedések évente mintegy 20 milliárd dollár értékű amerikai exportot érintenek. Nagyjából ugyanakkora értéket, mint amekkora kanadai árura vetett ki vámot Washington. Az Amerikai Egyesült Államok egyelőre nem tervez új katonai csapásokat végrehajtani Irán ellen, a továbbiakban gazdasági eszközökkel fog nyomást gyakorolni a teheráni rezsimre. Ezt az üzenetet küldte meg Marco Rubio, amerikai külügyminiszter, az USA több szövetséges országának is. Rubio közölte szövetségeseivel, Amerika egyelőre nem fogja Irán támadni, csak akkor alkalmaz a perzsa állammal szemben katonai eszközöket, ha Teherán támad először. A katonai eszközök elvetése nem jelenti azt, hogy Amerika feladná a nyomásgyakorlást a perzsa állammal szemben. A gazdasági eszközök helyben maradnak, sőt, használatuk fokozódik. Amerika egyelőre fenntartja a tengerészeti blokkádot Irán körül, blokkolja az iráni olajexportot, szankcionálja azokat a nemzetközi gazdasági szereplőket, melyek Iránnal üzletelnek, és próbál kijutatni annyi olajat a nemzetközi energiapiacra, amennyi csak lehet. Szent István királynapja az egyik legrégebbi magyar ünnepnap, a keresztény magyar állam alapításának és ezer éves folytonosságának emléknapja. Uralkodása idején István még augusztus 15-ét, nagy boldogasszony napját avatta ünnepé. Erre a napra hívta össze Székesfehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete végén ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, majd 1038-ban ezen a napon halt meg. Az ünnep dátumát Szent László király tette át augusztus 20-ára, mert 1083-ban 7. Gergely pápa hozzájárulásával ekkor emeltették oltára első István relikviáit a székesfehérvári bazilikában, ami Szent hivatásával volt egyenértékű. Első Lajos uralkodásától kezdve augusztus 20-a egyházi ünnepként élt tovább. Mária Terézia a naptárakba is felvetette nemzeti ünnepként, továbbá Budára hozatta István kézfejerekéjét, a Szent Jobbot, amelyet minden év augusztus 20-án körmeletben vittek végig a városon. Az 1848-as szabadságharc leverése után betiltották az ünnepet, hiszen Szent István a független magyar állam jelképe volt. 1860-ban ünnepelhették ismét, ami valóságos nemzeti tüntetésé vált. Az 1867-es kiegyezés után a nap visszanyerte régi fényét. 91-ben Ferenc József az ipari munkások számára is munkaszüneti nappá nyilvánította, 95-ben pedig a belügyminiszter rendeletére címere zászlóval lobogozták fel a középületeket augusztus 20-án. A két világháború között az ünnepeszméje kiegészült a Szent Istváni, azaz a Trianon előtti Magyarország visszaállítására való emlékeztetéssel. 1945-47 között csak egyházi ünnepként engedélyezték. A kommunisták sem vallási, sem nemzeti hátterét nem vállalták, de megszüntetése helyett tartalmilag változtattak rajta. Először az új kenyér ünnepeként állították be, majd alkotmányok hatályba lépését időzítették új, szocialista államalapításként 1949. augusztus 20-ára. Így 1989-ig a Magyar Népköztársaság alkotmányának napjaként ünnepelték. Hagyományhoz hűen az eszéki népkörben is megemlékeztek a ünnepnapról színes programmal, melynek részét képezte az új kenyér szentelése. E ünnep augusztus 20-ához, Szent István király ünnepéhez és az aratás befejezéséhez kapcsolódó magyar hagyomány, amely az új búzából sütött kenyér megáldásával ad hálát a termésért és a mindennapi kenyérért. Tursis Dárko sepsei református lelkipásztort hallhatják.
2: Nagyon fontos nap ma a magyar népnek. Hát igen, a mai napon visszaemlékszünk arra a napra, amikor a István király ugye megalakította a Magyarországot. Meg kell, hogy valljam, hát akik ismernek, hogy ismernek engem, mert Dálko Tursics vagyok. Így szoktam mondani, hát horvát vagyok, de büszke vagyok a magyar véremre, úgyhogy én mindenféleképpen ma nagy örömmel ünneplem itt a napkörben a többiekkel ezt a napot. Fontos megemlékezni, mert akkor tudjuk, hogy kik vagyunk, ha ismerjük a múltat, ismerjük, hogy honnan származunk, és nem szabad elfelejteni, hogy honnan származunk. Kenyér mindennapi táplálék, amit kapjuk, ami muszáj testnek lenni, meg ami fontos, a Krisztustól való táplálék, az a lelki táplálék, az nélkül főképpen nem tudunk élni. És a mai napon adunk hálát a Krisztusnak, az Istennek azért, hogy az idén is sikeresen bevégződött az aratás, és megvan a mindennapi kenyerünk.
0: Andrics Márta a népkör elnökségi tagjától hallhatják az ünnepség részleteit, de egyben egy meghívót is az előttünk álló hétvégére.
3: Hát a Szent István napi ünnepségünket idén augusztus 22-én rendezzük meg. Ez most már immár sok éven át hagyomány, hogy megünnepeljük egy alkalmi műsorral. Az idén tánccal, énekkel, versekkel és egy jelenettel készültünk a vendégek számára. A népkör énekkara fog énekelni a Rétfalusi Tulipán táncsoport táncolni egy új koreográfiát. Andrics Márta és Kutin Zsuzsanna fognak szavalni, és a drámai csoport egy jelenetet ad elő, melynek címe Magyarok dilemmája. Hagyományunkhoz híven az idén is kenyéráldással fogjuk megkezdeni a műsort. Az idén Tursis Dárko református lelki pásztor fogja ezt megtenni.
0: Az egyik hétvégén Szent István nap, következő hétvégén már a Magyar Napra készülnek.
3: Hát a 27. eszéki Magyar Nap augusztus 29-én lesz megtartva, 17 órakor lesz a ünnepélyes megnyitó, utána ezt egy felvonulás fogja követni, Eszék utcáin, nagyon sok táncosunk van idén, úgyhogy nagyon-nagyon szép lesz, sok viseletet lehet majd látni. Amikor a menet visszaér a főtérre, akkor pedig 19 táncot fogunk látni. És közben lesz még egy fúvós zenekar, amíg a menet megy, addig szórakoztatni fogják a főtéren lévő vendégeket.
0: És szokáshoz hűen jó magyar ételitallal fűszerezve.
3: Természetesen ez elmaradhatatlan. Paprikások, habpaprikás, csirkepaprikás, sütemények, minden lesz.
4: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.